0: Je prendrai cœur.
1: Heidi. Christina. Marzi. Helga. Betty. Und Inge. Each and every one a virgin.